0: kiégsene tamagban, hogy ő bármiben mata szerített infat. No, mi a bele? A fejte gyövete, szaudi, bárkom lászene, én a húza, vagy kinnipiszene.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kivégzene támogva, hogy ő bármilyen mátas szerintetként, no, mi a bele, a fete gyövete, szaudi, bárkumbál színénak húzá, vagy kinni viszont.
1: Ovintis, nem maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hau ersiana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulu resin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se vita babus la heta no no urune barak nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutu na men sana ne ansa vita babus la heta no na fatin de rusi la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolum ne sira futiba daan, daan bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di handi la fangi ja ni handi ika iha sira batin atau lori mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne matah kaitani hasoru malu, balorung ohing iha Notisia Nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.